Úgy, meg na balcsám a mobil, de hiósz is, jó, inó, SG Regional Association, hiszen el is hogy. Már jövő, akkor gazdag, hogy így de sem, akkor csak egy bajzsám színász kikén van, hogy mire ide szem. Egyik jönni a nedajtics, gyegyi postom, te is gondoltál is a der webszét. Agen is tudom, hogy nem minden, hogy miszk, és kaski meg nebes, hiéd is a vicc sem színe, meg de ha is volt cég. Kér meg azt mondja, hogy nem dolgozó, kérdent gaucsni pedni a niszk, kér meg a psíksát a bajzsmak. Oda ide szerint gyídesen a men@mira.ca. Nem is kell hidetsz, ha gondolj, hogy ez a pohászat, egy adódics community open house, a bike stáusába tudjuk szkosz is, bihem bike kérni is. Na, na. Hogy nem jövő, hogy hogy itt meg olyan, hogy tendek, hogy itt meg olyan, hogy itt a pohászi olyaga. Kér meg, hogy apta még olyan, hogy a diabetes, és a hepat szíts, kérdez, hogy apta még olyan, ez a pohadókunk, kér meg, hogy nincs, hogy ez a pohászat. Kérdezzük szóval ezt, na góhi gólyák, zsesnes. Oda zsesi sem dotta, hogy tesz a bejegsta, nene nem, bejegsta, nekod azt nincs, nyáj gólyest, ez nene nem. Kér meg, ha gó wapsa zsastun este, nem szkáli, csavajjai meg, zsajó, ha zsajó, csak meg kenes sűjt. Bejeg, csak hogy odna, ha gó a local returning officer Tara Diamond hagyja ki a dolgnak, hogy jajokat számon. Úgy igen, Skomit, Josie Jimmick, and Aaron Jolly, Oliver Jolly, Jerry Opachi, John Henry Opachi, meg kia. Oké, hogy a dokska, szedókiban. Miut, de gább miut, igen, food care, aina nocs, ha gó, nos, beg, stáusra, betűzik, szkosszadam. A Cheryl Spa, hígytam. How go Jaji Mintotteg and that's a wellness center. How go nene now bag bag stow nishosh nish nene now bag bag stow nikodosh nishosh nish nish na nish bag nene na nene na mean bag on nene now bag bag stow nikodosh nishosh nish nish bag nene na nene na. Ak már gomin jáncs, tudja, kapsz-e nem szkáv, hogy nincs no bag shop, ilyen nincs no nish shop, hogy tudjuk szkáv, de bag stow, sibítsad, hogy se bejes. Kérdés, hogy a csajt, hangyi gáltom, kábbi mikor, kérmekod is a jókán. Agen, Spain Neuter Clinic, csak ilyen, hogy is kezdeni, nincs nem nagyobb, hogy is klasszod, de nem, nem, nem, és úgy, hogy a csajt se bejegy, hogy bihem, nyáj. Ugye, de szerintem ez a fire hall, ha gondolsz a dacs. Kérmek, kérdés, hogy a nyilván, hogy a csajtsi, gyűjtsi tagnócs. Kérmek, Jaji ujjas tudod, és gondolsz, hogy a gyilkosság. Úgy nem tudsz itt meg az agon, ki meg ujjus tudom akadj, ujjus tudom akadj. Ujjus teg a appointment szagon Evelyn Fuller, Jaji Mison Hamakon, de ide szed messenger, ki a Jaji textóhag. Nisos gólyos tegy, nyáj, bejgstáv, nisos bejg, na, nekodás nyáj, nis. Ki meg Randall Wapachi, in a fire hallag Jaji, akad a Jaji mintattóak. Mino egy sejjó, hogy csak se se obi, hogy akkor már ne a gyiskács, de hogy lesz a mi csapni, és mihem bejeg egy sose bí, csak mi kérdezett, de noan csak se se obi, de tovább. Kiad a jövőt szeszi bí, hogy csak a favi, Spain Neuter Vet Clinic, a jövőt szeszi bí, csak szeszi bí, animal care and control, hogy hovább szeszi bí, bejeg is bí, csak minden is nincs, abban, hogy ezt kaszod, anyja is bí, csak nincs is tolkan, mondja, hogy ez meg, hogy zsagon, hogy zsidó, tehát, hogy ilyet, csak így is tolkan, hogy de is mondta, hogy nincs, hogy zsagon, hogy nincs, ne, ne, ne, nincs, nincs, ne, ne, ne, minden jó, hogy megadom, hogy ezt szaszol, nincs, ne, ne, ne, nincs. Ak meg minó, hogy a doktsin, hogy a gyíkocsúják, hogy a zsibok talagat, hogy a bítáosan higgyen soha. En gyíri, hogy a bambi hakocs SAEQ, kittáocs. Ha akkor nincs nyelvsába, hogy a gyíkocs, de ó, minó, hogy a kell bízom, hogy a bimdostás. Kérdez, hogy a bí traditional annual power, hogy tudod, hogy a gyíkocs, nincs tudom, hogy a dosszá, bíhem nincs tudom, én a dosszá, hogy a gyíkocs, de mi sem Jumbisom. Agum gehet jadudignus, mamidau minchtok, agonistum de non in an our shop, as a shadudignus. A bag stow, had to discuss it, I should be some him bag stow sham. But there was no skagging, she that's a hagun janadu say magnus, piasuj. A yogin and a shabbat to discuss each, a mushawa, I'll be some bish be him, and a shabbat to discuss each, I should be some.
Agus sé sé ban bítáid EO Marine Region Wildlife Board. Aag ná jenandú saimeas in dhéi dasa gá dítáis in hí é. Tug é wabnú dhéagat wabnú dhéagat dhúg sé. Dí hain minn stúg sé minn stúg minn stúg. Agus sé Jameson hamaco print fret at eomarineregion.ca. Gyda yabaj nemiska neto sha Camp Hesterville how go jadu to gnu residential school gadri nena na gyabek nena na bia meda to ji skosa dam o mishaka ma hel bi sum with a dash of Mististi, how was the Gnuch, Jadu de Gnuch, Arts and Craft Event, National Bike Shop, Ganishum Shop to discuss them, or they dash at Lodge, Nishi Shibija Shibej, we and Bexley Shibija de Takshit. How can G Jajim Dotto Akoja, Marie Soleil, Nye Bagna, Nishosh Goish as Nish, Goish as Bexto, Goish as Nish, so on books like Taxo Jaji hits that. Kemagoji Health and Wellness Department of the MSNI, Hagojabita Gia, Akuyasun Gansh to Ishtignos Nish Nash now at the Giscosada, go mean Bison. Mote Hojibokomo, Hagonjimin and Gia. Bambita Gajibam Techuayo. Gisha shall be Hitcher and Nishno to Giscosicha, Judge Shibita Jobsa. Being Begstau shop at the Giscosicha, I mean Bison. E jachibich yap toshne ajish kash ke mag bakash ken jish kash mu yeda jgum sen hosta ke mu yeda jgum da posta am so an jgi hit sta Emily Wesley ke Jamie van Mianskom hagun jacha jim dot to akoz da mi mit me da sai us sich hagun ga ji di chtu jda hi da sa an jgi skut ma soch shinwak so Saint Marie hi da sa nish tom da nobek shabat jis ko sam apshu bisam bi ham nish to jis ko sa da opubisum o jajim dot te git sta son bag nyene no go Nishash, Nishash, Goyesh, Goyesh, Nishash, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh, Goyesh,

Meg mindjárt a hovit mendök, és ennek is is kell, ono se dodak, és kell hapca. Oda hirdet szavab megstók, hogy rápék, doksón, ugye dodak, és ne unítás kettők, hogy indulcs, igen, ne akkori ott hapca. Nem tudnak pusztán csás, ne unna nagyan, mert ott a csak, hogy nincs nyitás kettők, hogy indulcs, igen. Egyszer szívül, hogy mindjárt igen, meg iszmény, ono se kett, és a bakit egy szmón, kér meg nének, doncsikém szpor. Agon, pek nyitásként a gondolom dozsgen, abszett sem szpos, nyisztent, mire szakra is sem szpos, pek nyitásként a gondolom dozsgen. Agon, zsinzsi, hitetszett, hessibi, új mencsi, kér meg iszmé. De ez a LG4 la forrás fontás, agon, és tudom, napraszent, jár, sem, nem, jár, szmos, hogy jár, pszkács, kér meg, kosan, két menóten, agon, csóhás, és dozsgen. No up so 8 cm circulation switch kia meg bike is mis kit gondin dosga gaz meg kia met meg osai tok nem nem percent just nem nem nem tok ja tak shit now need us kit gondin dosga no up so get just get them spun niche be him now centimeter circulation switch how queen bike is mis kit gondin dosga Ako da hida sa ujima tači imenu ange meg lecik, kje te zmo na kje košan gdje nam šiška od tako, o, tako še žem. Niša ša biš miške toga ne dođegen, o, apca je biš gdje zmo na, ogen, niša ša gdje toga ne dođegen, o, da hida sa ođe bogu moš. O, sa ono pijeć bogu mi stisni gdje še bogu mo, ča u tako še gdje te zmo na, ako mi na, o moja ta dupska žem. Češ na ono noge, je biš gdje zmoš. Akkor én egyet tudok nem dolgozni, na ha apca, nem nem persze, de aztán nem úgy át, most csak hogy ne stíj, most két tudok nem dolgozni, most kell, most kell meg nem most kell, kedvet szomorú, igen, de hit az, olyan dolgozni, na bejegy is, most két tudok nem apca, igen, kedvem szpont, na ha, akkor ide hit az, mert tag mi, hol nos kedvet szomorú, nem nem persze, de aztán nem úgy át, mert ott a csigi, de tapad úgy szkása, apca, nem nem persze, de aztán nem úgy át, mert ott a csigi, hogy se bejegy, igen, meg Kopta Jiska Jaja Pizmon. Uda da sa sani travel der gemek Amos. Ano sho get it zmon. Ak ni shi shmush get togon dozgen opsa. Nam na present jash na na jad so much. Ak ni get togon dozgen. Ak we get much really there sho no shna na present jash na na jad so much. Ak ni shi no shmush get togon dozgen. Opsa we nam na present ya jash na na jad so much jad shbe jad kopta jiska jaja. Chepto wasas kon. Ak ni shi no ni shab get togon dozgen.